kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

ragyog, szomjas vagyok, csak igyál, ne kocint. Jó kedvem van, barátom, így kell élni, belátom. Álomszerű, édes terű, ez a legnagyobb kincs.

voltad una passion. Viszont az ember ott kis tarka papírházak valaki, a stejgerről a házi úr egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jó.

stuck in Japan with you. Tokyo, Tokyo, Barnum, Polikos, adulak a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházakba lakik, a Steigerról a házi úr egy szobát leszakít. Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

Pont az ember ott kis tárka papírházakba lakik, a sejgeró a házi úr egy szobát leszakít, Tokió.

jött egy buksi úr, vizsga után Anikon csókolni tanul, s már nem mondja,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényli Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gál und Herr Pál Hörbiger tragen Lieder aus Filmefar. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigieren

0: Siófoka nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

hogy elindult a hanglemez, először egy kis furcsa nez, a tűzörej enesz csupán, a szívem dobbanásatán, mert vallomással kezdem el, egy férfi régen érdekel, nem fontos szőke barna ez,

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: 3 csöves világvevő szuperkészülék közép és rövid hullámú vételre. 3+2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép és rövid hullámú vételre. Természethű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

halló, halló, nincs a szamári megfelelő, halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

Halló, halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz, halló, nincs maga se rossz. Halló,

0: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú, tiszta, természetes mézet tartalmaz.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Radio Sweden, Stockholm.

Radio Budapest Kölcsön. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Páró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy. Zordon Gyula, Biccentő strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós.

Vantalán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá!

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

ki az álmom elloptad, s az utolsó is te leszel talán. A többi lányok csak apró álomások.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
1: The kitchens of today can be more beautiful than 1949, because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.

0: lakáson annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos, ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát, vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget, aki egyszer megismerte, a vim előtt országszerte leveszi a füveget.

0: Márta, vigyázz magadra!
1: Más, Anyi, aztán írjál! A mamára vigyálok! A kulcsok a kredenciómban vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok.

ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor is

Aki arról suttog, hogy imád, a mamához küldöm csak. Maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy ellent mond, hiszen tudhatják, egy házasság ma rém nagy gond. Aztán mehetünk a paphoz már, mondja

rozikate, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi, tudja.

de Rozikat-e? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a lift rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod, de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

se rozigate, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi,

Hallod, de Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liprapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod, de Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

tanul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből mindenki sor.

őt azonalul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis lát.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

0: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baross kávéháznál és a Lövöldetéren.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

megyünk mi haza, mert az erkölcsünk laza, aki nem megy haza, annak van igaza. Az ember kicsit iszik, és reggel haza viszi, az ágyba beteszi, s a frakját

reggel 8-kor gyöngyösen felvetem a köntösem, s a csiricsári papámat körül röptesem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bobobocsásom meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel 8-kor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Csing!

nyol, kor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a lipaszom, bombombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Halló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola. Köszönöm.

holnapra elhagysz, egy cseppet se bánom. Hazudjak, minek hozzá?

perce, így töltök el már minden én.

adieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milléniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítő Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy semceg, megjavítja gyorsan.

Democracy, give them up. Democracy, ma, ma, ma, ma, ma, ma.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Während Sie diese Platte hören, ticken Telegrafen, klingeln Telefone, fordert die Welt den neuen Hansa 2000. Hansischer Wille und Wagemut schufen den neuen Hansa 2000. Unsere weltweite Verkaufsorganisation wird ihm die Straßen freimachen.

0: csak is önről álmodom én ma titokban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Nem kiszolgottad!
0: Nem érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Maga az, Miki, hát miért nem mondta mindjárt? Régi nóta

0: szívkotom magát.
1: Ha szívem hevesen fűti a nagy szerelem, bizony nem könnyű akkora szó. De ha rám figyel, nincs itt semmi veszedelem, amit most mondok, az csak a jó. Halló, halló, hallgasson ne végre rám, a szívem önél toppan, csak is önből álmodom én ma titokban. Halló, halló, ó drága kis leány, ugye érzi, hogy ég a szívem,

Hej, haj, tili, tuli, lek, ott uri, mori, reng, majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokátunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk, mi se haza, bírja még.

nem lehet hibasos-e, ha fázunk, egy kicsit ide oda fogázunk. S reggelig, ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sűrű a dolg,

0: miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátod, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvódobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben.

sok vagyok belég, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan felkel. Ajkamon kél halkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát az a gyorsan felriadtam én e szóra, hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, usgyi menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólalt a különcsíp, rendőrelvtárs fülöncsíp, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj a

lépj az útestre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr elvtárs figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. Pont mikor a nagy körút sarkára értem, pompás közlekedési matiné folyt éppen, emke előtt tömegállt a megafonos konferált, várjunk, míg üres lesz utca és a sín. Jó műsor volt, de én mégis átsiettem, hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, tüstént állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőrelftárs külön csíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkezve iszkoltam elén. Hallod, de piroska, ne lépj.

lépj az útestre, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelzőlámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a meszelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszínbírságolt érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy irtó nagy kiram, eredmény bokaficam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön csíp, te is így jársz, hogyha nem ügyelsz. Ficam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kelsz. Hallod, de piroska, ne lépj

mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva. Különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagyvágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 100 gépjármű jön egy tagba, megszédülsz a forgatagba, rendőrevtárs most már internet.

0: začátku stál Ejmar Desdemon.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek! Megöllek! Engedjenek, kérem!
3: Vás szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.
5: De lehet harangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlót.

nő, akitől melegen van Ancimanciella Bella Béké, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már béké, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Ancimanciella Bella, pardon, de egyen

kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegen van, anci-manci, ella, bella, véki, egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyom.

drága tágmarímet, legyen más asszony prémet, forrón más asszony drága, gyöngyöket nyakán, beérem.

Sen nap még a szüttem belehaló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségbe nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnap a visszatér biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs most tovább. Ajtómon diszkréten kopogni fog, és én majd sietve elé futok. Nem kérdem, hol jártál napokon át, s minek köszönhetem e nagy csodát. Hangom már nem remek, nem könnyezem, furcsa, de túl vagyok már minden.

atomon diszkréten kopogni fog. Én sem vagy sietve elébb utolt, nem kérdem, hol jártál napokon át. S minek köszönhetem e nagy csodát, hangom már nem remeg, nem könnyezem. Furcsa, de túl vagyok már mindezen. Megint, mint régen, oly vidám vagyok, már tegnap még azt

Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretett himnuszai. Babics Mihály előadása következik.

Mali.

nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beautiful.

meg oly kevés, csak azt ígérjed, is hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond, a bánat elmarad, mert vidámnak él.

kopotogsz, hogy soha se tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz.

adieu. Da si fai di tu, adieu. Mi cuore poi lascia la teru. Mi cuore spesso scuccio tu mon. Adieu. Mujeres ad macos, adieu. Kai hatona chiro se, adieu. Shabla podon, bene, pokon. Mujeres ad mash min denki, voldo. Shot életed, mint nyűzös, rongyot hordod, egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

kérted más, mindenképp boldog, s az életed, mint nyűgös, rongyot hordod egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret.

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret, hát feleshető.

mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert az nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár

hisz egy hűséges asszony is találtam. Nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek ész elég. Ha megcsalod, szerelmes lesz belém. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

0: your faults, I love you still. Had to be you, wonderful you, it had to be.
1: Záborský cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Az ország szeme a magyar nap.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Most Magyar Imre és Szigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

0: Kis Mariska, zakatakka zikati, igen csacska leányból.
1: Teskalóz úr, zakatakka zikati, szakaszát felkínálta.
0: Kis Mariska, zakatakka zikati, örömében pitánkol.
1: S még szelíden elringatta a vagon, elolvasott egy írást az ablakon, meg is kérdé sebesen a kis buti.
0: Kalóz uram, mi az opaznója van, se magnuti?
1: Feskalóz szólt, zakatakazikatik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zakatakazikatik, jön egy állomás épület.
0: Aztán szület,
1: és vidám a fölnevet, vitte rámehet. Az ölébe zakatakka zikatik, oda húztam Mariskát.
0: A fülébe zakatakka zikatik, duzsolta, hogy az jó.
1: S még tüzessen zakatakka zikatik, átölelte a kislány.
0: Azt susogta zakatakka zikatik, ez kitámad opaznó.
1: Ez meg itten a javan, te angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdé sebesen a kis buti.
0: Kalóz uram, kalóz uram, hol marad a nagyúti?
1: Feskalóz szólt, zakatakka zikatik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zakatakka zikatik, jön egy állomás épület.
0: Aztán szüret,
1: és vidám a fölnevet, sütre rámehet.
0: Jött egy zakatakazikati alagút a hegyekben.
1: Na babám, most zakatakazikatik, ne ijedj meg, sötét lesz.
0: S a sötétben zakatakazikati kis Mariska remegben. Mondta halkan zakatakazikati, maga drágám, de édes.
1: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis Mariska lassan föltekint, lánk az arca, úgy mondja a kis buti.
0: A paznónál jevan sené, sokkal szebb a napnyuti.
1: Feskalóz szólt, zakatakka zikatik, megérkeztünk babám meg.
0: Mini négy csak, zakatakka zikatik,
1: ott az állomás épület,
0: most már.